Szók vercsük, Heredumbuszlak sírde jankulani jó. Amane dance bohava iszevi orum.